Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 4-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: 90-es évek végig, 2000-es évek elején forgattam egy filmet, az a címe, hogy Emberek, és abban megjelenik egy roma család, egy férfi a főhőse, több novelisztikus részből áll a történet, és egyik ilyen rész egy vasgyűjtő férfiról szól, aki éppen várja az unokáját, most fog megszületni az unokája, és nagyon készül rá, és viszi a vasat, és pénzt próbál meg gyűjteni, és amikor megtudták a környezetemben, hogy róla forgatok, emlékszem, hogy húsvét volt, tehát hogy van egy ilyen spirituális vagy vallási környezet ennek a mondatnak, ami majd el fog hangozni, akkor számon kértek, hogy miért egy cigányról forgatok, tehát miért nem lehet feltámadás kapcsán mondjuk a helyi közösségről forgatni. És akkor el kellett nekik magyaráznom, hogy azért, mert ez az ember olyasmit tud, képvisel, olyasféle értékeket tud fölmutatni, ami ebben a környezetben egyedülálló vagy fontos. De ezt el kellett magyaráznom, nem is biztos, hogy megértették és elfogadták, hiszen ezek az értékek azért különlegesek a számomra, amit mondjuk egy ilyen történetben egy ilyen ember föl tud mutatni, mert úgy egyetemes, hogy csak az látja, aki nyitott az egyetemesre. Aki erre nem nyitott, az nem veszi észre, hogy mit lát. És ettől most megint visszakanyarodik oda, ettől válik mágikussá a dokumentumfilmezés.
1: Csak azért mondtam ezt, mert például hogy én Turán élek, és Sára Sándor a híres filmrendezőnk, az turai származású.
0: Igen, tudom.
1: Sokszor összegyűlünk ott a házába kicsit elmélkedni. És ott van a ház, a szülői ház, a Kossuth díja ott van, és múltkor volt egy konferencia, ahol levetítették a filmjét, a Cigányok című filmét, és nem biztos, hogy az ma megállna a helyét, hogy olyan PC ez a világ, hogy ott még például messzelen gyerekeket bemutatott naturálisan mindent, és nem biztos, hogy ami akkor lement, most lemehetne mondjuk egy televízióban, vagy mozivásznon.
0: Igen, de talán az, amiről most én beszéltem, az egy picit másabb,
1: persze,
0: mert ott ezek a kötöttségek, lásd messzelen gyermek, tehát ezzel ugye én is szembesültem, az Örvény című filmemben volt egy ilyen jelenet, ahol egy kisgyerek táncol az úton önfeledten, és csak fölül van rajta ruha, alul nincsen ruha, és nem kerül be miatt a filmbe. Ez nem veszel abból az értékből, amiről beszélek, azt gondolom, és a Sár esetében sem veszel ebből az értékből.
2: De hát így akkor a valóságot azért nem teljesen tudjuk bemutatni, egy kis százalék azért hiányzik.
0: Mert hogyha
2: ez a valóság, akkor hát az a valóság, hogyha a gyerek ott például félig felöltözve szaladgálva cipő
1: nélkül. 70-es években lemehetett, az nem biztos, hogy ma már lehet felháborodás nélkül a mozivászonra vinni, vagy a televízióban bemutatni.
2: Így van. A kérdés csak az, hogy a helyzet mennyit változott azóta a romák körében, de erről is mindjárt fogunk beszélni majd a Misszió című filmet kapcsán, ami ugye 10 éves, és pont jó, éppen alkalmas az a 10 év arra, hogy most akkor milyen változás történt. De még egy kérdésem lenne Józsihoz, te ugye korábban nem csak roma műsoroknál voltál szerkesztő, de az imént ugye említetted, hogy romaként azért nagyon jól látod az ő helyzetüket,
1: vagy
2: az
1: nem,
2: életüket.
1: Nem,
2: hát szerintem igen. Szerinted fontos az, vagy jobb az, inkább úgy mondanám, úgy kérdezném, hogy a cigány műsorok szerkesztői cigány nemzetiségűek legyenek?
1: Szerintem fontos, de
2: együttérzéssel, vagy odafigyeléssel.
1: Dolog legyen. Az, hogyha valaki nem cigány ember, és ott dolgozik. Hogyha van affinitás hozzá, szereti a filmeket, abszolút nem fontos, hogy cigány ember legyen. Úgy, mint amikor én más műsorokban dolgoztam, hogy nem roma emberként voltam riporter, vagy szerkesztő, hanem szerkesztőként dolgoztam ott, aki egyébként egy roma származású ember.
2: Milyen műsorokban?
1: Hát, amikor ide kerültem, akkor a Ablak című műsorban kezdtem. Feledi Péter, Bánkész, Bálint Gyuri bácsi, Dombóvári Gábor, ezek a legendás nagy öregek közé kerültem be, és ott szocializálódtam, és szóba se került ott, hogy én most én roma ember vagyok, vagy nem vagyok, hanem azt számított, hogy jó riporter vagyok, és jó anyagot teszek le nap, mint nap az asztalra. Mert emlékszem, volt a Déri Jánosnak is olyan anyag, amit leforgatod, és nem engedték adásba, mert mondták, hogy ez nem üti meg azt a szintet, és elfogadta. Hát akkor olyan rendezők voltak, olyan szerkesztők voltak, olyan adásrendezők, hogy amit ők mondtak, azt elfogadtuk, mert hiteles szakemberek voltak. Tehát dolgoztam sok ilyen Nappaliban, Napi Mozaikban, a Jelenlét című műsorban, akkor az egy ilyen forgatott anyagok voltak. Jónak lenni jóban, Kossuth díjasokkal forgattam, számos helyen megfordultam itt a televízióban, de aztán elérkezett az idő, hogy a dokumentumfilmezés az beszippant. Annak a varázsát tényleg nem lehet máshoz hasonlítani. Amikor hosszabb időt forgathatsz, több idő van erre, kibonthatod, és akkor a végén te is belekerülsz ebbe a történetbe, nem lehet érzelmek nélkül ezt végigcsinálni. Hogy nem sírsz velük, vagy nem nevetsz velük, családtagként tekintenek rád. És a végén az ilyen fura ez az elvállás, akkor jön majd a következő feladat, amikor ezt félre kell majd tenni, és le kell tenni ezt a terhet, vagy örömöt, amit ott megértél, és menni kell tovább.
2: És menni kell tovább, és újabb helyzetek.

0: Ebben a Csaba tud erről beszélni, hiszen ő rengeteg filmes.
1: Itt még nem is magamról beszélnék, hanem a vágóimról, meg vágókról, kollégáimról, akik tehát még kiszolgáltatottabbak ennek a helyzetnek, abból a szempontból, hogy ők bent vannak egy sötét szobában, és együtt vannak a filmvágása során a szereplőkkel 3 hétig. Volt olyan film, amit 1 évig vágtunk. És annyira erős ez az érzelmi kapcsolat a vágó és a szereplők között, hogy igazából a vágott anyagban megjelenő, a filmben látható karaktert ő egy személyes kapcsolatként éli meg. És előfordult az, hogy amikor jött bevágni, akkor mesélte, hogy találkozott a szereplőnkkel, oda ment hozzá kötetlenül, fesztelenül, hátba vágta, és elkezdett vele beszélgetni, meg semmit nem értett, mert a szereplő nem ismeri a vágót, csak a vágó ismeri a szereplőt. És ott elviskuláltak egy fél órát, igen, aztán jött dolgozni, és akkor jött rá, hogy hát az ember ez nem is tudja, hogy én ki voltam.
0: Kivagyok, de én őt ismerem. Beszéljünk most akkor Szekeres Csaba Misszió című filmjéről, ami ugye egy nem mai film, hiszen 2015-ben készült, de talán éppen ezáltal érdekes, mert arról az időszakról, esetleg a változásokról, ami az elmúlt 10 évben a roma családok és fiatalok életében történt, vagy befolyásolta, arról is beszélhetünk. A film ugye a roma oktatás és felzárkóztatás kulcsfontosságú intézményeit, a benne rejlő lehetőségeket, de a problémákat is bemutatja. Hogyan jött az ötlet annak idején, hogy ezt a filmet elkészítsd, mi adta neked az ihletet ehhez?
1: Tulajdonképpen egy felkérés, de nyilván ez a felkérés ez illeszkedett egy folyamatba. A történet megelőző fontos időszak 2015-ben készült a misszió, 14-15-ben, és 2007-8 körül a Honnia Filmstúdión keresztül Sándor Pálnak a közreműködésével készült el a 3 gyermek 3 sors című film, ami tulajdonképpen ugyanezt a témát, nevezetesen az iskola szerepét, az oktatás szerepét a fiatalok, illetve a gyerekek életében.
0: Cigány gyerekekről beszélünk.
1: Is, igen, de szociálisan mindenképpen kiszolgáltatott, de voltak köztük cigány gyerekek is. Hát, hogy mi a helyzet akkor Magyarországon ebben a kérdésben? Erről szólt a film, a producere, társproducere John Oates volt, a BBC-nek egy szerkesztője, és amikor elkészítettük a filmet, akkor a Johnnal hosszan beszélgettünk arról, hogy vajon itt el tudtunk-e mondani mindent, és azt éreztük, hogy nem, és akkor így készült el az Örvény című film. Ez 2009-es film, ahol tulajdonképpen azokat a fájdalmakat is ne is látja viszont a néző, ami abszolút egy, azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz, brutális helyzetet mutat föl. A szegénységnek azt a létállapotát, ami a gyermekek számára elviselhetetlen, vagy fenntarthatatlan, vagy mindenképpen változtatásért kiáltó helyzet. És amikor ez elkészült, akkor hosszú ideig próbálkoztam azzal, hogy hogyan lehetne ebben a témában konkrétan segítséget nyújtani.
0: Vagy valamilyen pozitív dolgot felmutatni.
1: Így van, és ez a bizonyos pozitív dolog, amit annyira vágytam, az nem érkezett meg. Míg nem, 14-ben megkeresett Rózsa György, a műsorvezető Rózsa György, aki egyébként producer is, és mesélt arról, hogy szívesen csinálna erről a témáról filmet, konkrétan ugye a roma felsőoktatási intézményen tanuló roma fiatalok támogatásáról szóló történetről volt szó, és mondtam, hogy nagyon szívesen beszélek erről, hogyha nem az intézmények klasszikus bemutatását kell elvégeznem, hanem azokról a srácokról, lányokról beszélhetek, akik itt megfordulnak, és akiknek van szándékuk, céljuk, tervük az élettel. Gyuri elfogadta, és akkor így kezdtünk el dolgozni.
0: Itt azért már látható volt valamilyen eredmény, hiszen ugye ezek a keresztény roma szakkollégiumok lehetőséget biztosítottak azoknak a fiataloknak, ugye 2011-ben indult, és hogyha jól tudom, most már több mint 11 van Magyarországon. Azoknak a fiataloknak biztosít lehetőséget, akik a felső oktatásban szeretnének tovább tanulni.
1: Tanulnak is, nem, tehát nem csak fölkészít, hanem
0: de lehetőséget
1: támogat,
0: ad, igen, számukra, tehát egy lakhatási lehetőséget ad számukra, ott foglalkozások is folynak velük. Józsi, te is nagyon sokat foglalkoztál ezzel a témával, hogyha jól tudom. Te hogyan látod, hogy ugye Csaba 10 évvel ezelőtt készítette a filmet, gondolom, hogy akkor még ez egy ilyen kezdő állapotában volt. Most ugye már eltelt 10 év, nemrég te is forgattál, vagy a csapatotok forgatott ezzel kapcsolatban. Mit látsz most? Milyen fejlődési vonal indult el ezáltal?
2: Kezdeteknél én is ott voltam, a személyes érintettségek okán, mert a lányom, Réka lányom, az a jezsuita roma szakkollégiumban kezdett, szabadbölcsész szakon végzett, de most már pszichológus, és most már 3. diplomáját szerzi majd meg, és akkor Hoffer Józsi atya volt a jezsuita roma szakkollégiumnak a vezetője, és rengeteget segített. Sőt, még hozzánk is eljött a lakásunkra, és igazából nem értettük, hogy mi lesz ez, vagy hogy működik ez az egész, hogy ott kell lakni, vagy csak ez egy kollégium lesz.
0: Vald be, hogy féltél ott hagyni a lányodat,
2: Józsi, ugye? Ott. Budapestre kerül, mi lesz fel, hát lánygyerek, hát Károly Gáspár református egyetemről ki oda Kispestre kibumlizni, hogy mi történik vele, nehogy baja essen. Hát
0: de ez, hogy félett az ember. Mindenki félti a gyermekét, ez most nemzetiségtől független, persze, abszolút, de én azt mondom, nem... hogy a romáknál talán még jobban megvan ez, hogy most kikerül a mi hatáskörünkből, mi lesz ott vele, mi fog történni. Tehát óckodva fogadták ezeket a szakkollégiumokat az elején a romák, holott ez egy nagy lehetőség
2: ez
0: volt.
2: Ez így volt természetesen, ez tagadhatatlan, és még a kis Ulrik is eljött hozzánk, ő is látta, és akkor mondtam, hogy én megértem, hogy itt tanulnak a gyerekek, nyelveket tanulnak, felkészítik az egyetemre, sok mindent megkapnak, de azt nem szeretném, hogyha innen kiszakadna a családból. Hogy ezt a részt, amit mi viszünk, azt a hagyományos értékre, de amit a mi családunk visz generációról generációra, az ne szakadjon meg. Hogy ez is meglegyen, és ezt megértették, és ez így is történt.
0: Tehát az elmúlt 10 év ezt bizonyította.
2: Tényleg ez megkérdőjelezhetetlen a létjogosultsága ezeknek a szakkollégiumoknak, hiszen azóta rengeteg számos jó szakembert került ki onnan, akik az élet különböző területén már bizonyítottak.
0: Hogyan tud ma egy roma fiatal tartós jövőképet kialakítani? Elég, hogyha csak álmodik róla, mert ugye sokan elmondják, hogy ez volt az álmom, így utólag, akkor megvan a 3 diploma, meg a nem tudom milyen munkahely, és hogy elérje a céljait, ahhoz még mi kell? Hát ugye először is ki kell valamilyen módon szakadni ebből a környezetből, ha konkrétan mondjuk ez egy vidéki környezet, és ott a közelben nincs sehol semmilyen továbbtanulási lehetőség.
2: Na tudod, Nikül, én nem szakadtam ki környezetből, mégis itt vagyok.
0: Jó, hát te nem olyan messze vannak, van Budapesttől.
2: Vannak
0: de a lányok már
2: is.
0: Látod, beköltözött, tehát ő már nem
2: persze,
0: bejárt napi persze. szinten,
2: hát
0: azért változik
2: is
0: a világ ezen a téren.
2: De ezt el kell fogadni, hogy ez így működik. Hát mikor én is ide Pestre kerültem, én édesanyám is, aki sajnos már nem él, egy 5 osztálya volt neki, nem azért, mert nem akar tovább tanulni. Fiatalon meghalt az édesanyja, szegény körülmények között éltek, de rengeteg verset tudott, mesélt nekem mindig, könyveket hozott, és ő is azt mondta, jaj, fiam, hát el fogsz kallódni, hát a Budapest, a főváros, az, és minden tiltakozott ez ellen, de aztán nyilván, mikor a Magyar Rádió Márvány termébe volt a diplomosztó, akkor sírtak, büszkék voltak rám. De ez egy egész más világ. Nehéz nekik megérteni azt, hogy mi most hol tartunk, mert még a nagyapám mondjuk egy írástudatlan ember volt, anyámnak mondjuk 5 osztálya volt, apámnak szakmája, és mi meg már mondjuk diploma, vagy több diplomára rendelkező emberek vagyunk. Ez egy akkora ugrás, mint a lépcső aljáról felugranál a 10. lépcsőre. Hirtelen is kihagynál egy csomó szakaszt. Ez nagyon nehéz ezeknek a szülőknek megérteni, mert ők nem ebben nőttek fel, nem ebben a világban nőttek fel.
0: Csaba, te ezt hogyan láttad, amikor forgattál a roma fiatalok körében, hogy az ő jövőképük az milyen volt?
1: Engedjétek meg, hogy megint tágítsam a képet, és ne csak a romákról beszéljek, mert nyilván a válaszomban érződni fog, hogy ez a romákat is érinti. De itt én azt érzékelem, nyilván az egyetemi oktatói mi voltomnál fogva is, hogy iszonyan nehéz helyzetben vannak a mostani fiatalok. Tehát az a jövőkép, amit te így hívsz, és mondjuk perspektívikus gondolkodás, amire utalt a Józsi, az rendkívül szétaprózott, rendkívül töredezett, rendkívül nehezen megragadható azoknak a 20 éves srácoknak, lányoknak, akik ma az életre készülnek. Nincsen olyan típusú fölmutatható sikerképlet, mondjuk így, vagy nevezzük így, ami elég ambíciót tud adni egy fiatalnak ugyanazzal a felhajtóerővel, mint amit mondjuk, amiről Józsi beszélt a saját esetében, vagy amiről te beszéltél a te esetedben. Én nem érzem ezt. Azt lehet látni, hogy egy olyan világot élünk, ahol könnyűszerrel lehet kiválasztott és sikeres az az ember is, aki tudatlanul vagy gátlástalanul helyezi magát előtérbe, és az is ugyanúgy tud működni, és nem mindig van becsület azoknak az embereknek, akik sokat dolgoznak azért mondjuk, hogy megszerzett tudással kezdjenek valamit az életben. Szóval ezek az ellentmondások, ezek szerintem föl erősödtek az utóbbi időben, ezért azt érzem, hogy a szakkollégiumnak is mondjuk az lehet a szerepe, hogy ezeket az értékeket valamilyen módon tudja orientáltan előtérben tartani. Nem feltétlenül konzervatív gondolkodásról beszélek, hanem egyszerűen, hogy legyenek fix pont pontok, amik mentén az ember meg tudja határozni saját magát, az identitását, tudja azt, hogy hová tartozik, és tudja azt, hogy hová nem tartozik. Ezekre az egyszerű kérdésekre tudjon válaszolni, és ez szerintem most romát és nem romát egyaránt érint.
0: Mi lehet a motiváció számukra? Józsinál is megvolt, nálam is megvolt, nem tudtuk, mentünk az ismeretlenbe, de valamit szerettünk volna elérni, vagy gondolom te is hoztál egy döntést egész fiatalon még, hogy mi szeretnél lenni, akkor egy ismeretlen talajra léptél, de volt egy motiváltságod. Most mi adná ezeknek a fiataloknak ma meg a motiváltságot az életükbe, a mai fiataloknak?
1: Ha most nekem kell erre válaszolni, akkor meglehetős rezignáltsággal azt mondani, hogy nem tudom. Azt tudom egyedül, hogy én mit tudok fölmutatni számukra, hogyha velem találkoznak. Nekik kell a döntést meghozni, és én abban tudom őket támogatni, mint ahogyan egyébként a szakkollégiumok is ezt tudják megtenni. Abban tudom támogatni, hogy a lehető legjobb döntést hozzák abban az értékorientációban, amit én magam képviselek. Tehát, hogyha én magam helyén tudom ezeket a dolgokat kezelni, nekem sem könnyű, vagy hát nekünk sem könnyű szerintem, vagy hát nem tudom, hogy ti ezt hogy éritek meg, nyilván majd elmondhatjátok, de nekem is ezzel meg kell küzdenem. De hát, hogyha én ezt jól küzdöm meg, mondjuk így, akkor talán tudok valamit adni, hogyha rosszul küzdöm meg, akkor én sem tudok semmit adni, mert körülnézek, akkor én is azt látom, hogy nem tudom, mi fog történni holnap velem, a világgal, a szeretteimmel, nem tudom. És ez a fajta bizonytalanság, ez kikezdi azt a fajta kultúrát és gondolkodásmódot, ami ambíciót jelentett mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt egy olyan fiatalnak, aki egyetemre ment. És erre kell valamilyen megoldás, de ezt csak úgy tudja szerintem az ember kézben tartani saját maga, hogy folyamatosan azokat az értékeket, amiket fontosnak tart, azokkal foglalkozik. Foglalkozik az emberi kapcsolataival, foglalkozik azokkal a dolgokkal, amik őt meghatározzák kulturálisan, a hagyományaival, az, hogy látja, hogy honnan jött, és ezt próbálja meg továbbadni. Ez a mi felelősségünk szerintem. Az, hogy a fiatalok ebből mit tudnak magukévá tenni, arra pedig azt látom, hogy azt fogják magukévá tenni, amivel tudnak azonosulni. Tehát, hogyha ezt én úgy tudom képviselni, hogy ezzel könnyű legyen nekik azonosulni, akkor sinem vannak. Ha pedig ez egy idegen világ, ami üres és kong, vagyis mondjam, csak azoktól az elméletektől, amikkel nem tudnak mit kezdeni, akkor rosszul járunk mindannyian.
0: Ez ilyen több faktoros, tehát több összetevős, mert ugye mondott, hogy mi vagyunk a felelősek, a mi vagyunk, az ugye a szülő, a környezet, a hatások, az internet, minden, ami a fiatalokra hat. És most azért a fiatalokról beszélek, hogy a filmed is a fiatalokról készült, azóta már eltelt 10 évük már nem annyira felnőttek. Fiatalok, fel is nőttek, tehát hogy egy milyen generáció nőhetett fel ez alatt az idő alatt, ez alatt a 10 év alatt, te hogyan láttad? Józsi, vagy hát, látod?
2: Csabához kapcsolatban nálam sincs így a bölcsekköve, hogy most milyen iránymutatást adjak neki, vagy mi lesz a tutéria.
0: Csak annyit jártok az emberek között, meg a romákkal is foglalkoztok, meg most, ha nem romákról beszélünk, akkor is. Nincs nálatok a bölcsekköve tényleg, de tapasztalatotok van ezen a téren. Látjátok a helyzet alakulását, azt hiszem.
2: Biztos, hogy sokat javult a romák, vagy a szegény sorsú emberek élete, de ugye ma már nem biztos, hogy holnap ott leszel azon a munkahelyen. Mindegy, hogy most az egyetemen dolgozó ember, egyetemi oktató, vagy szakmunkás, vagy éppen burkoló, vagy festő, vagy villanyszerelő, van egy pici létbizonytalanság. Nem tudja, hogy mi lesz holnap. Hogy ez a cég megszűnik, nem szűnik, el tudja tartani a családját. Én csak mindig a személyes példámat, a jó példát tudom nekik felmutatni. Elmondom a történetemet, ha kell nekik, elmondom, hogy honnan indultam, mit csináltam, hogy álmodoztam, hol tartok most, és hát az előre viszi őket. De most már azért, ha csak a romákról beszélünk, rengeteg a diplomás ember, a jó szakember. És ma már ez megkerülhetetlen, szerves része a magyar társadalomnak, és ettől egy erős társadalom lesz, hogyha romák ott vannak, mindegy erős várfalban a kötőelemek, a téglák, a malter, akkor lesz az egész, hogyha a Magyarországon élő nemzetiség, mert van 13, nem csak a romák, hogyha ezek mind ott vannak, és szerves részei a magyar nemzetnek.
0: Úgyhogy közben megőrzik a saját kultúrájukat, abszolút, identitásukat, nyilvánvaló.
2: Nyilván ezek kopnak egy kicsit az idővel, de hát ezek nem a romákra jellemző értékek, a családcentrikusság, a gyerekvállalás, vagy hogy egy gyerekemet tanítatom, gondoskodok róla. Hát ez egy minden emberre jellemző tulajdonság, aki akar valami jót, van egy szép érzéke, egy jó érzéke.
0: Így
2: nem,
0: van.
2: Nem egyszerű ez a történet, de hát azért dolgozunk, hogy picit formáljuk ezt a világot, vagy a diákeid ott a egyetemen, vagy mi éppen a nézőket, így a gyerekeket, van. Aki megnéz egy filmet.
0: Valami lehet, jót tanuljon
2: belőle. Lehet, hogy elindul
0: belőle.
2: Valami, és egy...
0: Így van, és nagyon örülök, hogy a tanárhoz szóltál most, tehát Csabához, de mint tanárhoz, mert hogy én meg találtam az interneten egy egy olyan felületet, ahol diákok írnak véleményt a tanáraikról, és Csaba rólad az egyik jellemzést idézném most. Legjobb fej tanár, van egy stílusa, lehet szeretni és nem szeretni is, mindig jó indulatú és közvetlen tanár, továbbá nagyon jó ember. Ugye a fiatalokról most már mondjunk jót is, mert hogyha akad egy ilyen diák, aki a pedagógusáról, a tanáráról ilyet ír, akkor ott valószínűleg valamit kapott attól a
2: na, mertek volna tanártól. Rosszat írni, nem?
1: Írtak rólam rosszat, tehát hogy most kedves.
0: Nekem ezt dobta föl, tehát
1: jó, oké. Okay. Szerintem van, aki kritikával közeledik, de nyilván azt is meg kell hallgatni, és foglalkozni kell vele.
0: A tanári munkád során találkoztál-e roma fiatallal, aki ott tanul, ahol te tanítsz?
1: Persze, persze, hát rendszeres, tehát mindenféle fajta fiatal megjelenik, és közel kerülünk egymáshoz, és direkt módon ezt senki nem közli velem, honnan jött és hová tart, és egyáltalán kicsoda ő, de amikor elkezdünk beszélgetni, akkor elő-elő kerül az, hogy neki mivel foglalkoznak a szülei, milyen értékeket hoz magával, és a roma srácok megjelennek, abszolút roma fiatalok.
2: Ennek csak örülök, hogyha ott vannak a egyetemeken.
0: De és azért picit, még mindig a picit, roma társadalomnak olyan 1-2%-a jut el a felsőoktatásba.
2: Nem tudom, hogy a statisztikát nem tudok erről, lehet, hogy Csaba többet tud.
1: A statisztikailag a nagy merítésben én sem tudom megmondani, hogy ez most hogy áll, de azt tudom, hogy évfolyamonként mondjuk vegyünk inkább egy egyszerű szemináriumi csoportot, 20 főt, hogyha megnézek, akkor mondjuk 1-2 ember érintett romaként, aki ott van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 10% ezek szerint. De ez nem biztos, hogy reprezentáns. És
2: igen, ha vállalja mondjuk.
1: És ott is,
0: ez ugye, is kérdés, igen egyébként.
1: Ott is megjelenik az, hogy most ő magát romának tartja vagy sem, hogy mindkét szülő roma, vagy csak az egyik, és így tovább. De azt látom, hogy ott abban a környezetben, vagy abban a közösségben, ahol dolgozunk, ahol együtt vagyunk, ezek mind-mind háttérbe szorulnak. Mondom ezt én könnyen, hiszen forgatókönyvírást tanítok, és az első feladat, amit csinálunk, az, hogy mindenkinek el kell mesélni a saját sztoriát. Honnan jött ki ő, mi az, ami meghatározta az életét, és ezek mindig elindítják a beszélgetést és az egymásra nyitást.
2: Biztos visszatér, hogy semmi nem működik támogató közeg nélkül. Gondoljunk bele foci csapatra, mindig azt mondják, hogy a 11. játékos a szurkolótábor. Ha az mellette van és buzdítja a csapatot, akkor még a legnehezebb helyzetben is gólt tud rúgni és győzni tud. De mondjuk, ha egy üres stadionba játszik, az nem működik.
0: Hát működik, csak sokkal nehezebben.
2: Vagy mint gondolom egyetemen is, csak hogy támogató közösségben van az a diák, és azt látja, hogy nem hátráltatják, hanem segítik, akkor biztos, hogy eredményes lesz, és sokra fogja vinni. Gondolom én.
1: Rengeteget számít szerintem. Annyira látszik az, hogy minden egyes támogató szóért hálásak a fiatalok. Tehát ez rendkívül fontos szerintem, hogy elhiggyék, hogy fontos, amit képviselnek. Ők maguk fontosak egyenként, külön-külön az az érték, amit jelentenek önmaguk és a közösség számára úgy, ahogy van fontos. Hogyha ez nincsen, nem tudnak semmilyen sem kreatív tartalmat létrehozni, sem kapcsolódni másokhoz.
2: Például az engem is mindig támogató közeg vett közre, meg biztattak általános
0: most
2: iskolás.
0: Most is biztatunk, Józsit.
2: Igen. Tudom, a tanítónéném is, meg mindenki, aki körülöttem volt, hogy elég volt csak azt az ajtót megmutatni, hogy hol menjek be. Nekem kellett már oda bemennem, és nekem kellett ott bizonyítanom.
0: De a támogatás az tényleg fontos, azt nagyon sokan elmondták itt, akik akár mély szegénységből jöttek, akár hátrányos helyzetből jöttek, vagy gyermekotthonból jöttek, volt riportalanyom, aki elmondta, hogy akadt egy tanár, vagy egy nevelő, aki segítette, biztatta, hogy rajzoljál, adott neki még egy ceruzát, nem csak egy fél radírt, hanem egy egészet, és akkor valahol az ember érzi azt a biztos pontot, amiben megkapaszkodhat. Hát szerintem legyen akkor akár ez a végszó, hogy azért van remény, és nem elveszett generáció a mai fiatalság, hogyha biztatjuk őket, akkor meg pláne nem. Köszönöm szépen Szekeres Csabának és Szénási Józsefnek a mai beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: Az MR4 három szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Pór István, a riporter Tótik Enikő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
5: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
6: Dragi poslušalci, Trnoklapov vas pozdravlja, vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate svaki ponedjeljak za večerka od 13:30 do 14:30. Zbogom ostanite do drugoga tjedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben Krisztina Bach német énekesnőt mutatjuk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekesnő Christina Bach 1962. április 7-én született Mettmannban, polgári neve Kerstin Breuer. Az iskola elvégzését követően ének- és táncórákat vett, mellette pedig megtanult zongorázni és gitározni, valamint színjátszást is tanult. Ezt követően különböző televíziós műsorok műsorvezetőjeként dolgozott. Christina Bach zenei karrierje az 1980-as évek elején kezdődött, és első dalát 1983-ban vette fel.

Az első nagy sikert Christina Bach 1984-ben írta el, és ezt követően több dalával is meghívták televíziós és rádiós műsorokba. A nagy áttörést 1990-ben az Erstein Cappuccino című dal hozta el az énekesnőnek. Ezt követően Christina Bach egymás után 6-szor megnyerte a Deutsche Schlagerparade című zenei vetélkedőt, és musical dalokat is feldolgozott.

Az 1990-es évek elején Christina Bach felfedezett egy fiatal tehetséget, aki később Michel néven szintén sikeres lett. Ezzel elindult Christina Bach dalszövegírói és produceri tevékenysége is, és az évek során nem csak saját dalait írta ő maga, hanem Helene Fischer, Anne-Marie Eilfeld és Jeanette Biedermann énekesnőknek is írt és komponált melódiákat.

Az évek során Krisztina Bach 15 albumot jelentetett meg, művészi munkásságát többek között Goldenes Stimmgabel és Goldenes Mikrofon díjakkal ismerték el. Az énekesnő néhány éve visszavonult a nyilvánosság elől, fellépéseket már csak ritkán vállal. Sikerét jótékonysági célokra is használja, védnöke a Német Allergia és Asztma Szövetségnek, valamint a José Carreras Leukémia Alapítvány és a World Vision Németország nagykövete is.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Krisztina Bach német énekesnőt mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra! Köszönöm.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Sasa Kolpakov, az orosz cigányzene egyik legismertebb énekes-gitárosa, aki virtuóz játékával és előadásmódjával világszerte hozzájárult ennek a különleges zenei hagyománynak a megismertetéséhez. Sasa Kolpakov, polgári nevén Alekszander Kolpakov, 1943-ban született Kelet-Oroszországban, hagyományőrző cigányzenész családban. A zene már gyermekkorától kezdve meghatározta életét, fiatalon sajátította el az orosz cigányzene egyik legjellegzetesebb hangszerének, a héthúros gitárnak a játékát. 20 éves korában Moszkvába költözött, ahol hamar bekapcsolódott a főváros pezsgő zenei életébe. Több együttesben is játszott, de pályájának egyik legfontosabb állomása a világhírű Román Színház volt. Ez az intézmény a világ első professzionális cigány színházaként vált ismerté, és Kolpakov több mint negyed évszázadon át zenei vezetőként dolgozott itt. Később saját együttest alapított, Kolpakov Trió néven, amellyel az orosz cigányzene legautentikusabb formáját vitte színpadra. Repertoárjukban olyan dalok is szerepelnek, amelyek több száz éves hagyományt őriznek. Az orosz cigányzene központi hangszere a gitár, amely ebben a hagyományban különleges szerepet tölt be. A zenészek a flamenco előadókhoz hasonlóan nem pengetővel, hanem újjal szólaltatják meg a hangszert, ami finomabb, árnyaltabb hangzást eredményez. Ez a technika közelebb áll a klasszikus gitár megszólalásához, ugyanakkor megőrzi a cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel telített karakterét. Sasa Kolpakov játékát éppen ez a kettősség teszi különlegessé. Egyszerre virtuóz és mélyen kifejező, előadásmódját a hirtelen hangulatváltások, a lírai dallamvezetés és az erőteljes érzelmi töltet jellemzi. Ezek a jegyek az orosz cigányzene több évszázados hagyományából erednek, amelyben a tudás generációról generációra öröklődik. Művészként nem csak előadó, hanem zeneszerző és karizmatikus énekes is. Pályája során bejárta Európát, Ázsiát és az Egyesült Államokat, koncertjein keresztül széles közönséggel ismertette meg az orosz cigányzene különleges hangulatát. Fontos szerepet játszott abban is, hogy ez a zenei világ nemzetközi szinten is ismerté váljon. Munkássága hidat teremtett a hagyományos cigányzene és a világzenei szintér között, miközben megőrizte az autentikus megszólalásmódot. A Kolpakov családban a zenei hagyomány tovább él. Unokaöccse Vadim Kolpakov szintén kiváló gitáros, aki nagybátyjától tanulta a hangszer játékát, és vele együtt is fellépett. Ez a folytonosság jól mutatja, hogy az orosz cigányzene ma is élő, tovább örökített hagyomány. Sasa Kolpakov művészete arra emlékeztet bennünket, hogy a cigányzene egyik legfontosabb értéke az érzelmi hitelesség és az előadás személyessége. Az ő játékában a technikai tudás és a hagyomány iránti tisztelet egyaránt jelen van, ami időtállóvá teszi muzsikáját.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban Sasha Kolpakov felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Május első vasárnapja van, már 101 éve ünnepeljük Magyarországon e napon az édesanyákat és a nagymamákat. A Tímea nevű édesanyákat külön is köszöntsék, hiszen ma az ő névnapjukat is ünnepeljük. A virágcsokrok mellett ajánlom műsorunk témáit a következő órára. Az idei év feladatairól tárgyalt a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat. Tambura fesztiválra, kerékpártúrára, diákvetélkedőkre is készülnek. Írországból is érkeztek szlovák vendégek. Tóth Komlós újratelepítésének 280. évfordulóját ünnepelték. Elnyerte a szülők tetszését. Családias légkör várja az elsősöket az eleki román nemzetiségi általános iskolában. Turizmus, gasztronómia, vendéglátás. Mindez szerepel a Német Nyelv Hete programsorozatban, amelyhez a pécsi Zsolnai Technikum is csatlakozott. Magyarország a második hazám. Bobán Márkovics sikerhez vezető útjáról magyar alkotók készítettek dokumentumfilmet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Idén már 17. alkalommal szervezték meg a magyarországi németek országos borversenyét Mecsek-Nádasdon. A megmérettetésre összesen 782 nedűt neveztek. Az országos német önkormányzat által alapított magyarországi németek fehérbora díjat a Bonyhádi Gábor pincészet Pinot Blanc-ja vehette át, a magyarországi németek vörösbora címet a villányi Maul Premium Winery nyerte a Sirázzal, a magyarországi németek rozé borává pedig a bátai Mikóczi pincészet Merló rozéját választotta a zsűri. A magyarországi németek parlamenti képviselőjének bora címet a tokai erdős pince Rajnai Rizlingje érdemelte ki.
0: A gyulai Nikolai Bölcsészkú Román Gimnázium végzősei május 1-én pénteken búcsúztak el iskolájuktól. A ballagási ünnepség a Román Kulturális Központban volt. A két évfolyam tanulói holnap kezdik meg az írásbeli érettségi vizsgát magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből, idegen nyelvekből és más egyénileg választott tantárgyakból. Román nyelv és irodalomból május 13-án tesznek írásbeli vizsgát.
1: A magyarországi románok országos önkormányzata idén is átadja a román oktatásért díjat. A kitüntetést azok kaphatják, akik kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek a román nemzetiségi oktatás területén. A javaslatokat postán vagy elektronikusan várják május 7-éig az országos román nemzetiségi önkormányzat címére 5700 Gyula Eminescu utca 1 vagy e-mailben az atru@atru-roman.hu címre.
0: Negyedik alkalommal rendezik meg Deszken a szerb zene napját május 7-én. A rendezvény főszervezője ezúttal is Vujcsin Eszter énekesnő, a helyi Zoltánfi István általános iskola pedagógusa. A faluházban 16 órakor kezdődő programban a szerb nyelvi szakkör diákjai, valamint a helyi szerb általános iskola alsós tanulói vesznek részt, akik bácskai szerb lakodalmi énekeket, makedón dallamokat, sumadiai és koszovói énekeket adnak elő.
1: A Vertigo Szlovák Színház jövő szombaton május 9-én rendezi meg országos színjátszó seregszemléjét Szarvason, a Cervinus Teátrumban. A Gyerekek a gyerekeknek című rendezvény 10 órakor kezdődik. Az érdeklődők Piliscsévi, Sátorraljaújhelyi, Tótkomlósi, Szarvasi iskolások színjátszó csoportjainak előadásait nézhetik meg, valamint fellépnek a 4-es számú Ungvári Líceum diákjai is. A fiatalok bemutatják azt a két szlovák nyelvű színdarabot is, amelyek a Vertigo tavaly nyári anyaországi színjátszó táborában születtek.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, e hét közepén ülésezett a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzat. Elfogadták többek között az elnöki beszámolót, módosították az idei költségvetést, valamint a képviselők megszavaztak olyan pénzügyi támogatásokat, amelyek segítik a bácskai horvát közösség számára kiemelkedően fontos kulturális események megrendezését. Mindezekről Sibali Józsefet, a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzat elnökét Füri Tamás kérdezte.
1: 9 napi rendi pont volt. Úgy kezdődik, hogy mindig az elnök szokta előadni, hogy mi történt a két ülés között. A következő, ami szerintem az egyik legfontosabb volt, a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzat 25. évi költségvetésének végrehajtásáról, és utána már egyben a vármegyei horvát önkormányzat 26-os évi költségvetésének módosítása. Minden évben többször is előfordul a költségvetés módosítása. Ebben az esetben elsősorban a feladat alapú támogatásoknak a beépítése a költségvetésbe, valamint különböző a Bethlen Gábor alapítványtól kapott támogatásoknak is a költségvetésbe történő beépítése, valamint a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzatok társulásának a befizetéseinek szintén beépítése a költségvetésbe. Ezek voltak azok a fő témák, amiket itt el kellett fogadni. Utána beszéltünk az Országos Tambora Fesztivál anyagi támogatásáról, és döntést is hoztunk. Ebben az évben május 9-én Baján lesz megtartva az Országos Horvát Önkormányzattal együtt Országos Tambura Fesztivál. Minden régiónkból érkezik egy tambura zenekar. Ugyanúgy támogatást adtunk a Bács-Kiskun vármegyében szervezett, mondhatnám, egy ilyen barátkozás bicikli túra. Most itt Bácskában külön szerveztünk egyet, amelyik Bajától egészen Regőcéig, tehát Garán átmenő bicikli túra volt, ennek a támogatását is támogattuk. Kiemelném még a Bács-Kiskun vármegyei általános iskolai horvát tanulók találkozának a szervezését és anyagi támogatását. Minden évben megrendezzük ezt a találkozót. Ezt a Bács-Kiskun vármegyében horvát oktatásban résztvevő tanulókat szoktuk összehívni. Most Baján lesz egy ilyen játékos, szinte azt mondanám, egy ilyen majális jelleggel. Vetélkedők lesznek, de nem elsősorban tanulmányi jellegű vetélkedő, hanem ügyességi, nyelvismereti jelleggel. Tehát inkább egy ilyen kötetlen barátkozásról van szó, és általában mindig egy 120-130 gyereket szoktunk megvendégelni. Ez május 15-én lesz Baján a Petőfi-szigeten.
2: Bács-Kiskun megyében jelenleg 14 horvát nemzetiségi önkormányzat működik. Ezeknek az önkormányzatoknak a munkáját a Bács-Kiskun megyei horvát önkormányzat mint koordinációs testület összehangolja, és az látható, hogy az elmúlt években nagyon aktívakká váltak a lokális szinten működő horvát önkormányzatok. Minek köszönhető egy ilyen fajta előrelépés, hogy pozitív irányba mozdultak el a dolgok, hogy sokkal jobb például a szervezés, és hogy komolyabb szintű együttműködés alakult ki a lokális, illetve a megyei szintű horvát testület között.
1: Pár évvel ezelőtt hoztuk meg ezt a határozatot, hogy létrehozunk egy társulást. Egyrészt bácskai települések nincsenek olyan közel egymáshoz, és ezek a horvát önkormányzatok ne csak a saját területükön végezzék azt a tevékenységet, hanem valamiképpen kiszélesíteni és közösséget létrehozni Bácskában. Egy igazi közösséget, és azért sokkal jobb, hogy ezeket a feladatokat, ami közös feladataink vannak, meg azokat a hagyományőrzéseket, a rendezvényeket is így tovább jobban tudjuk koordinálni. Ezért létrehoztuk ezt a társulást, és ezt az Országos Horvát Önkormányzat támogatta is. Az a lényeg az egésznek, hogy az emberek nem csak egy településen, hanem több településről egymáshoz ezekre a rendezvényekre elmennek, közösen rendezik meg ezeket a rendezvényeket, és ezzel gyakorlatilag azokat a szűkös anyagi lehetőségeket is jobban tudjuk koncentrálni különböző feladatok elvégzésére. Eleinte csak néhány önkormányzat társult, most mind a 14 önkormányzat társult, mert rájöttek, hogy milyen jó dolog az, és jó az is, hogy kapcsolat megmarad az önkormányzatok között, és én azt mondom, hogy sokkal jobbak, sikeresebbek és látványosabbak ezek a rendezvényeink, valamint a hagyományok megőrzése és ápolása ilyen szempontból is fontos.
2: Sajnos a bács-megyei horvátokat elválasztja a határ. Szerbiában, a vajdasági részben is nagyon nagy számú bunyevác horvát közösség él. Itt is egy kicsit élénkültek a kapcsolatok, és ez jót tesz a magyarországi horvát horvátoknak, illetve a Vajdaságban, Szerbiában élő bunyavác horvátoknak is.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, ezt is pár évvel ezelőtt kezdtük szervezni. Vannak testvér közösségek is, akik Vajdaságban az ott lévő horvát közösségekkel kapcsolatot tartják. Például a Herceg-Szántóiak, a Bácski Brég, Bácski Monostorral, az ottani horvát közösségekkel tartják a kapcsolatot. Vagy mondhatnám éppenséggel Gara, Zombor és így tovább, tehát településeket, hogy itt ne említsen végig minden. Például múlt héten volt a megyei horgász találkozónk Vajdaságban, sőt horvát baranyai részről is érkeznek vendégek, akik részt vesznek ezeken a rendezvényeken, tehát a sportban is, de ugyanúgy vallási részen is, például minden évben Herceg-Szántón Mária kegyhelyen rendezett horvát zarándoklatra mindig érkeznek zarándokok Vajdaságból, de Horvátországból is, sőt, nem csak külföldről, hanem Baranyából, valamint Dráva mentéről is érkeznek horvátok ezekre a zarándoklatokra, és én azt mondom, hogy ezek a kapcsolatok azért is fontosak, mert egyrészt az emberek jobban megismerik egymást, egymás munkáját, és jó érzik magukat ezeken a rendezvényeken.

0: 280 éve Szent György napján érkeztek az első szlovák családok Békés-Szentandrásról az elnéptelenedett Komlós pusztára. Ez a terület ekkor báró Rudnyánszky József tulajdona volt, aki jobbágyainak megengedte, hogy a vallási villongások miatt odaköltözzenek és új otthon teremtsenek maguknak az eredetileg főként a Gömörből és Hontból származó evangélikus családok, akik tanítóval és lelkésszel vágtak neki az ismeretlen 1746-ban. Tótkomlós újra telepítéséről minden év április 24-én ünnepi közgyűléssel emlékezik meg a városi képviselőtestület. A helyi szlovák szervezetek múlt szombaton rendezték meg ez alkalomból a szlovákok kulturális és gasztronómiai találkozóját és a 22. komlósi száraz kolbász versenyt. Az egésznapos rendezvény fővédnöke Pavol Pavlis, a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete volt. Bencsik János elsőként az egyik főszervezőt, Laukó Zsuzsannát, a helyi szlovák önkormányzat elnökét kérdezte.
1: Nem csak a tótkomlósi szlovák önkormányzat, hanem rengeteg civil szervezet is bekapcsolódott a mai ünnepség sorozatba. Mivel készültek?
2: Hát igazság szerint a mai napot a kultúrprogram és a gasztronómiai részét mi szlovákok szerveztük meg. Igaz, hogy nem csak maga az önkormányzat, hanem a komlósi szlovákok szervezete volt a főszervező. Vele kapcsolódtak a művészeti egyesületek is, a művészeti csoportok, és így jött létre tulajdonképpen ez az egésznapos gasztronómiai és kulturális program.
1: Most éppen egy folklórcsoport bemutatkozását láthatjuk, ők Írországból érkeztek, hogy kapcsolódnak Tótkomlóshoz. Mi a szál?
2: Valóban furcsa lehet, hogy Írországban is van szlovák néptáncsoport, és pláne az a furcsa, hogy a néptáncsoportban néhány tag komlósi gyökerekkel rendelkezik, akiknek a nagyszüleik Komlóson születtek. Ők a Szaliba környéki falvakból származnak, és jelenleg Írországban élnek, és összehozták magukat táncsoporttá, de már annyira híresek, hogy már Európa több országában is jártak. És így jutottak el most hozzánk is, megtisztelve az őseik falvának a 280 éves évfordulóját.
1: Hogyan látja a jövőt, ami a fiatalokat illeti? 20 év múlva, ha itt beszélgetünk, ezeket a gazdag hagyományokat, gondolok itt akár a gasztronómiára, vagy a kultúrára átadják?
2: Szeretnénk, megpróbáljuk átadni. A kultúra területén van utánpótlás, azt látjuk. A gasztronómia területén is. Kicsit szkeptikus vagyok, hogy a nyelv annyira már nem fog átöröködni, hogy 20 év múlva itt már nem tudom, fognak-e szlovákul beszélni az emberek, de azon vagyunk, hogy a nyelvet is valahogy átörökítsük. De a kultúrára és a gasztronómiára a fiatalok körében is nagy az érdeklődés.
1: Forró zsírból most kerül ki éppen a tolófánk. Hogyan készül?
3: Ez úgy készül, hogy a tésztát előző nap elkészítjük, felforraljuk a tejet, majd belekavarjuk a lisztet, amit megfőzünk alaposan benne.
1: Milyen arányban?
3: 1 liter tej és 1 liter liszt. Ez fontos, hogy liter a liszt is. És mikor azt jól elkevertük, csomómentesre is megfőtt a tejben a liszt, hagyjuk egy kicsit kihűlni, és utána hozzáadjuk a 8 darab tojást ehhez az 1-1 literhez. És mikor ezt jól eldolgoztuk, akkor utána mehet a nyomóba, és utána mehet a zsírba kisütni.
1: Ezt a hallgatók nem látják, de van egy henger, amit megtöltenek, a henger végén van egy csillag alakú forma, és abból jön ki a forró zsírba. Milyen érdeklődés van, mert látom, hogy óriási sor áll folyamatosan.
3: Igen, szerencsére nagyon gyorsan fogynak az adagok, és nagyon közkedvelt, általában azért hamar el szokott fogyni minden spricka, úgyhogy most ezzel is így jártunk, hogy hát sose lehet eléggé fölé kalibrálni a dolognak.
1: Mivel szórják meg?
3: Fahéjas borcukorra forgatjuk meg, és akkor frissen a legfinomabb, ropogós a külseje, puha a belseje.
1: Ezt mondják úgy is, hogy csurosz, de ez biztos nem az.
3: Nem, az egy kicsit más, ugye az másonnan jön a csurosz recept, egy nagyon picit más, de formájában hasonló, csak vastagabb a csillag alak.
1: Kivel beszélgettem?
3: Varga Beáta vagyok.
1: Isteni finom gőzönfőttet látok itt, különböző ízesítéssel. Látom, hogy készült fahéjas, sajtos, diós.
4: kakaós.
1: És kakaós is. Hogyan készül?
4: 4 deci tej, egy kis víz, egy élesztő, 80 deka liszt, és ezt jól ki kell dolgozni, és kész van. Ennyiből áll a kvaszienka.
1: Illetve hát ki kell ez dolgozni, a ez a tészta, és ki kell, igen, utána nyújtani,
4: meg
1: és...
4: Meg kell, hogy kelljen, persze, természetesen, és mikor meg kell, kiszaggassuk, kiolajozzuk, vagy kizsírozzuk az edényt, és akkor megolajozzuk magát a tésztát is, és öntünk rá vizet. És akkor így abba a gőzbe megfő, és meg is sül, hogyha úgy hagyjuk.
1: Fedő alatt, és akkor kész. Ezután van az ízesítés.
4: És ezután van az ízesítés, a mákos, a kakaós, a fahéjas. Ha van netán dió, akkor diós is. De mivel nem terem, akkor nincs diós.
1: Itt vannak önök éppen egy nagy színpad mellett, ahol folklór műsor megy jelenleg. Önöknek mit jelent ez a nap? Amellett, hogy rengeteg munkát, de hát ez azért mégiscsak egy ünnep.
4: Hát mivel, hogy tőzsgyökeres tótkomlósiak vagyunk, akkor ez a városnapja, meg a 280. évfordulónkat ünnepeljük. Örülünk mindenkinek, aki jött, még ha sok munkával is, de a sok vendégnek, népi táncosoknak, énekeseknek, és bízunk, hogy jól fog telni nekünk ez a napunk, és szép emlékeink maradnak.
1: Kivel beszélgettem?
4: Venyercsampál.

0: 2026-2027-es tanévben a korábbinál több tanulója lesz az eleki román nemzetiségi általános iskolának. A közel 10 éve kezdődött gyermeklétszám növekedés mindenki örömére folytatódik, mondja Szelezsán Péter, az iskola igazgatója, akit az áprilisi beiratkozások után kérdezett Bauer Ádám.
1: Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is a mi kis iskolánkban egy nagyobb létszámmal bíró első osztállyal fogunk kezdeni. Konkrétan 19 gyerek iratkozott be 2026. április 23-án és 24-én, amikor köztudott, hogy ezen a két napon lehetett a mi kis városunkba is beiratkozni. És tényleg örömmel konstatáltuk 24-én délután 5 órakor, amikor befejeződött a beiratkozás, hogy a szülők ismételten bizalommal fordultak felénk és az iskolánk felé, és ahogy mondtam, 19 gyermek beiratkozását tudtuk konstatálni.
2: Nem volt könnyű eljutni idáig. Körülbelül mikor kezdődött ez a folyamat, amikor elkezdtek jönni a gyerekek az eleki román nemzetiségi iskolában, nagyobb létszámban?
1: Nagyon hosszasan tudnám ezt részletezni, ecsetelni, visszatekinteni a múltba, de azt gondolom, hogy maga a konkrét előrelépés, fejlődés, a tanulói létszám emelkedésekből olyan 8-10 éve vezethető vissza, ekkortól kezdődött el a mi kis iskolánkban talán az a fejlődés, az az előrelépés, amikor már nem kellett attól aggódnunk, hogy indíthatunk-e évfolyamot vagy osztályt vagy sem. Körülbelül olyan 2015-16-ban már láttuk az alagút végén a fényt, ugye mert köztudott volt, vagy nagyon sokan, akik ismerik a mi kis iskolánk történetét, hát eléggé szomorú és eléggé lelombozódó volt az akkori 15-ös év előtti iskolai tanulólétszám. Eljutottunk oda, hogy ott már, ahogy mondtam, láttuk az alagút végét, és akkortól számítottan különböző iskolai projektek megvalósításával, nevelőtestület hatékony munkájával, és sorolhatnék nagyon sok olyan tényezőt, amely arra mutatott és előre vezetett, és minden évben szinte elmondhatjuk, hogy emelkedik az iskolánk tanulói létszáma. Körülbelül 8-10 éve mondhatjuk azt, hogy egy igen szép létszámmal bíró nemzetiségi általános iskola vagyunk.
2: Hány gyermek végzett, ballagott el az óvodákból eleken?
1: Mindenféleképpen meg kell említeni, hogy Elek városában két alapfokú közoktatási intézmény is funkcionál és működik. Ugye van a klikkes, úgymond klikkes iskola, a magyar általános iskola, amely német nyelvoktató iskolaként is működik, és a miénk. A két iskola úgymond időzőjelbe tettem, vagy zárójelben osztoznak a tanulókon és az óvodások. Az idén 32 óvodáskorú gyermek fog elballagni az óvodákból. 4 szülő úgy döntött, hogy a gyulai városi iskolába fogja beiratni a gyerekét, tehát 28 tanuló az eleki iskolákba iratkozott be. Igen, csak fárasztónak mondható munkának köszönhetően jutottunk el ide. Természetesen, mint minden évben, azokat a projekteket, azokat az elképzeléseket, azokat a célokat meg is valósítottuk, amelyekben vártuk az óvodás gyermekeket különböző foglalkozásokra, iskolalátogatásra, tanítónénik bemutatására, az iskola teljes felszereltségét, kondícióit be tudtuk mutatni, meghívtuk a szülőket, szülői értekezletet, különböző nyílt napokat tartottunk, ahol azt hiszem reális képet festhettünk le arról, hogy itt milyen oktató-nevelő munka folyik, és nemzetiségi nevelő oktató munkáról beszélünk. És hát valószínű, ugye látható és érzékelhető a beiratkozás eredményeit figyelembe véve, hogy bizalommal fordultak, és elnyertük a szülők úgymond tetszését, és hát a mi iskolánkat választották. Ami nagyon lényeges, hogy tényleg törekszünk arra, minden egyes esetben szeretném kihangsúlyozni, és mindig ki is hangsúlyozunk, hogy egy családias légkörű iskolát szeretnénk, ahol tényleg a nevelő-oktató munkára összpontosít mindenki,

0: Idén immár 5. alkalommal szervezték meg az országos Wunderbar Fesztivált, azaz a Német Nyelv Hete című programot. A projektet a német, az osztrák, valamint a svájci nagykövetség közösen hirdeti meg számos partner szervezettel. A fesztiválhoz ez alkalommal is csatlakozott a Pécsi Zsolnai Technikum, ezért Hengel Melitta kolléganőnk ellátogatott az intézménybe, és Nemesné Lengel Marian igazgatóhelyettessel beszélgetett az iskola által kínált programokról.
1: Mi régen két tanítási nyelvű iskola voltunk, ezért aztán hagyományai is vannak nálunk a német nyelvnek. Sok-sok kolléga beszéli a nyelvet, tanultuk akár diákként is, mi magunk is, és azt gondoljuk, hogy minél több nyelvet beszél valaki, annál több ember, és ez nekünk fontos a szakmáinkban is, a turizmus, a vendéglátás területén, a kereskedelemben, úgyhogy ez vitt bennünket ebbe az irányba, és úgy gondoltuk, hogy mi tudunk olyan programokat nyújtani, amikben talán mások is szívesen részt vesznek. És akkor így jött az, hogy először, hogy főzzünk egy jót együtt, jó kis sváb ételeket, így a környékről, a diákjaink egy csomóan a kicsi falvakból jönnek sváb háttérrel, úgyhogy ez volt az egyik. Aztán ugye sokszor tartunk városi sétákat, és akkor próbáltuk így a sétákat hozzáidomítani ehhez a programhoz, hogy német származásúak Pécs városában. Ezt először iskolai keretek között próbáltuk, aztán városi séta lett belőle, tavaly szerintem az nagyon jól sikerült ott a Király utcában. És akkor idén megpróbálkozunk ezt egy ilyen kis versenyformájában, rally formájában megoldani.
2: Már az eddigi években is nagy volt az érdeklődés, hiszen más iskolákból is csatlakoztak a Zsolnai Technikum által kínált programokhoz. Az idei évben mivel készülnek, milyen projektekkel várják az ide látogatókat?
1: Jól bevált főzésnél maradtunk egyrészt, újra sváb ételek, egy picikét mindig variálunk rajta, tehát hogy mondjuk mivel lehet nevezni, most a desszertek is nagyobb hangsúlyt fognak idén kapni, illetve az, hogy mindig kitalálunk mellé még a kísérő diákoknak is ilyen kis, hát minek nevezzem, kvízeket, vagy ilyen kis rejtvényeket, tehát ez lesz idén is. És hát amivel még készültünk, az a sváb rally, ugye a városban, város ismereti kis vetélkedő, amihez nem kell nagyon ismerni a várost, mert mi majd adjuk az alapokat, ott lesznek a feladatok, csak meg kell találni bizonyos dolgokat.
2: Milyen helyszínekre kalauzolják a résztvevőket?
1: Az iskolából fog indulni minden, és akkor így a környékről vannak a Szabadság utcában érdekes emlékek, amik köthetők német származású emberkékhez. Innen aztán elmegyünk a Dóm tér irányába, de ott majd egy egészen más családról lesz szó, és nem annyira a Székesegyház helyeződik a középpontban. Aztán a Király utcában, a Széchenyi téren, a Lenau házban, a Lenau házban például így az ott kiállított népművészeti dolgokat is bevontuk egy picikét a feladatokban.
2: Illetve az idei év különlegessége, hogy nem csak diákcsoportok jelentkeztek a programra.
1: Így van, hanem mi próbáljuk bevonni a többieket is, és most úgy néz ki, hogy lesz egy nyugdíjas csoportunk, és aminek nagyon örülünk.
2: A fiatalok részéről mit látnak, hogy inkább gasztronómiai dolgokkal lehet őket bevonzani egy eseményre, vagy nyitottak akár más témákra is?
1: A gasztronómia szerintem nem csak diákokat, felnőtteket, mindenkit érdekel. Tehát az egy nagyon jó téma. Hát a többi az meg, én azt gondolom, mindig egy picit függ attól, hogy a tanáraik mit mondanak, a diákokról beszélünk. A felnőttek esetében meg szerintem az, hogy a származás és az érdeklődés, hogy mi az, ami leginkább tetszik nekik.
2: A Zsolnai Technikumban német nyelvet, illetve szakmai nyelvet oktatnak ugye a diákoknak, tehát nem kimondottan egy német nemzetiségi intézményről beszélünk. Miért tartják mégis fontosnak, hogy országszerte elismert, vagy országszerte meghirdetett eseményeken is részt vegyenek, amik a német nyelvvel, a németséggel kapcsolatosak?
1: A legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeinknek jelentős hányada sváb családból származik. És ezeket a hagyományokat szerintem tovább kell vinni, éltetni kell, különösen azért, hogyha abból indulok ki, hogy mi turizmust is oktatunk, és hát a turizmus az ezekre épít, ezekből lehet felépíteni programokat, ebből lehet olyan termékeket létrehozni, amik fontosak, és ugyanebből kiindulva turizmus, gasztronómia, vendéglátás, hogy beszélni kell a nyelv nyelveket, hogyha egy étterembe eljönnek, el kell tudni mesélni a turistának, hogy mi az, amit ő kapott, akár hogyha kérdez, hogy hogy készült, de kell egy jó bort kínálni hozzá. Szóval ezeket így jól össze lehet gyúrni egy ilyen rendezvényen, és ezért gondolom, hogy fontos. Meg mi ezért is gondoljuk, hogy fontos ezt tanítani, és nem csak az angol, mert az angol az egy nagyon, hogy mondjam, mindenütt beszélik, mindenki tudja, de ettől pont ezért nem tudunk kitűnni, de hogyha tudunk mellette németül is, akkor az egy pluszt jelent mindenképpen.

0: Magyarország a második hazám. Ezzel a címmel készült portréfilm Bobán Márkovicsról, a balkáni részfúvósok királyáról, amelyben nagy szerep jut a szerb-magyar hagyományoknak és a barátságnak is. A film producerével, Margaritovics Milenkóval, Mándig Predrág beszélgetett.
1: Tavaly előtt karácsonykor Szentendrén a Lázár téren karácsonyi vásárt szoktunk tartani, és bemutatkoznak a szentendrei szerbek, karácsonyi asztalt rakunk ki, szalma van kirakva, színpad, szentképeket rakunk ki, tehát egy kicsit megmutatjuk magunkat a közönségnek, karácsonyra hangolódunk, és egyik este nekem ilyen kicsit sok volt a kóstolgatásból, és egy hifi, egy boxon keresztül nyomtam a zenét. És azt vettem észre, hogy amikor nyomom a Bregovicsot, a Bobán Márkovics, akkor az egész tér így hullámzik, így ugrálnak az emberek, és nagyon tetszik nekik. És ahogy a Bobán beütöttem, a

0: Be igazából részben visszajött, részben nem. Voltak dolgok, például a ráckevei kolostornak a szerzetesével ő együtt nevelkedett Vladicsinhánba, és együtt fociztak gyerekkorukban, egy iskolába jártak. Ez a filmből nem jött vissza annyira, de őt azért raktuk be, és ő is Márkovics. Tehát ugyanúgy hívják, mint a Bobánt, ő is Márkovics, és azért ment el hozzá meglátogatni Ráckevére, de voltak ebbe olyan dolgok, mert a Szentendrére Bobán szeretett járni. Előtte többször föllépett szentendrei szerb búcsún, sőt volt, amikor meglepetésként, vendégként megérkezett, elővette a trombitát, és gyerünk. Ő szereti Szentendrét, neki Szentendre mindig egy pihenés, de 3 számot játszott csak, mert a stáb ennyit tudott bele szorítani. Végül is a Bobán a végén ijedt meg egy kicsit a filmből, hogy mi lesz ebből, mit rakunk mi össze, elküldtük neki a nyersanyagot. A film nagyon tetszett neki, viszont folyamatosan baja volt azzal, hogy cseréljük ki a zenéket, mert ezek nem stúdiótiszta zenék, és nehéz volt elmagyaráznunk a Bobánnak, hogy Bobán, ez a te életedről, egy életútról szóló film. Ez nem egy zenei film. De hát ott a születésnapomon kicsit hamisan énekeltem, mondom, Bobán, de hát ez a születésnap varázsa, hogy te ott öleled a családodat, és hamisan énekelsz. De megértette, és a végén nagyon örült neki, nagyon tetszett neki, főleg a Uránia Filmszínházba a bemutató. Nagyon boldog volt, azóta sokszor hívott, beszélgettünk róla, ki akart cserélni minden áron egy-két zenei számot, mert mondta, hogy ez nem maradhat benne. Mondom, hogy igen, Bobán, jó, ki fogjuk cserélni valamikor.
1: Viszont Urániában nagy sikere volt a film bemutatójának. Mi lesz a sorsa a filmnek, mert feltételezem, hogy nagyon sok helyre várják önöket.
0: Igen. Jelen pillanatban első momentum az az lesz, hogy a szerb-magyar kulturális évad keretein belül Belgrádban is szeretnének egy premiért. Ezt elvették tőlünk, tehát ezt átvették, akik ezt szervezik. Későbbiekben 3 tévé van szerződésünk, 3 tévé társaság fogja bemutatni a filmet. Forgalmazónk még nincsen, tehát kéne egy forgalmazó, aki ezt forgalmazza, de a dokumentum filmek forgalmazásától tartanak a nagy forgalmazó cégek, tehát valami kisebbet kell. Mi kértünk az NFI-től engedélyt, hogy a magyarországi szerb falukba, városokba, ahol szerbek laknak, mutassuk be. Jelen pillanatban folyik a alkudozás, hogy ezt milyen formába tudjuk megtenni. Jelentkeztek már nagyon sok helyről, Szerbiából is, innen is, Magyarországról is, több helyről szeretnék levetíteni, szeretnének találkozót. Szentendrén az biztos, most már lekötöttünk 2 bemutató előadás lesz, ahol a rendező, a hangmérnök és én fogunk a filmről beszélni utána. Szeretnénk találkozókat összehozni, csak hát nehéz. Meg sok helyre kérik, hogy hozzuk el a Bobánt. Tehát a Bobán nem van 650 kilométerre innen, tehát őt ide fölrángatni, fölhozni, akkor tudjuk, ha valahol koncerte van. De akkor ő már szeretné elhozni a zenekarát is. És akkor csináljunk már egy bulit, mert ilyenek ők.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat idei terveiről, Tóth Komlós újratelepítésének 280. évfordulójáról, az eleki román nemzetiségi általános iskoláról, a német nyelv hete programsorozatról, valamint a Bobán Márkovicsról készült portréfilmről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

0: a dunai barátim kedvükért. Vitkovics Mihály szerb költő verse. Mint forog a világ, mint surrog az ország, fognak-e bomlani, vagy egybeállani? Nincs gondom ilyekkel, maradok békével. Kedvemre élek, kényre nyélek, kancsót ürítek, kedvet merítek. Felőlem mit cseveg, másre ám mit fecseg, nem tartom eszembe, nem öntöm szívembe, bízom egy Istenbe és becsületembe. Kedvemre élek, kényre nyélek, kancsót ürítek, kedvet merítek. Úgy töltöm életemet, ne bánjam létemet. Igazság szerelme, jó voltom védelme. Egyenest beszélek, senkitől se félek.
1: Közreműködött Kajtár Róbert színművész.

0: a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.